Tonne Kaktus. Kaktus, Kaktus, Kak, Kak, Kak, Kaktus, Kak, Kak, Kak, Kaktus. Kaktus, Kak, Kak, Kaktus, Kak, Kaktus, Kak, Kak, Kak, Kaktus. Kaktus, Kaktus, Kak, Kak, Kak, Kaktus, Kaktus, Kaktus. Kak, Kak, Kak, Kaktus, Kaktus, Kak, Kak, Kak, Kaktus, Kaktus. Sommer, Sommer, Son, Son, Son, Son, Son, Sommer. Kaktus, Sommer, Son, Son, Son, Sommer. Kaktus, Kak, Kak, Kak, Kaktus. Ha, ha, ha, ha, ha, Hallenbad.